Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Let's do this! Yeah, yeah, it's that little Chico Pitbull. We have

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Radio station.
1: Facciamo un viaggio della terra.

Listen! Do it with me! Woo.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people?
4: This is the dawning of a new day. The wars are over. This is the time, the perfect time for perfect

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Csak neked zenélünk.

Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: dream last night.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Vibe Radio Station. Super DJ Radio.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
2: Super DJ Radio. Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing. Everybody rockin' so you're not alone. Deaf boys on the microphone with swing.

24 órájában. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

kívánok kedves és vidámságos hangulatot mindenkinek. Boriskát halljátok innen Tatabányáról, Kertarosból, Garden City Eden. Remélem velem tartotok. Az elkezdődő időszakban hozok nektek klasszikot, megpróbálkozok a lehetetlennel, de felszeretném hozni azokat a dalokat úgy nagyjából egy blogba, ami hát tulajdonképpen meghatározó részei voltak a DJ-nek, a house kultúrának. Itt rögtön ugye nem kell bemutatni a Péter Szinszomniát, szóval mindenki alvatlannak. Remélem ma is sokan velem tartotok, úgyhogy originál verzió fognak szólni, ez nálam egyébként eléggé szintén különleges itt a rádióban. És Csörgös Osza úrnak mondanám az információt, hogy hello Boriska, szétem ott a kurva hová költözött. Kérdez szépen, kedves Osza, a kurva elköltözött, ha jól tudom, akkor Boszniába. Jó szórakozás mindenkinek!

ezúttal még egyszer nagyon szeretnék boldog szülapot kívánni Pék Gyuszkó barátomnak. És köszönjük szépen, hogy mindenki jégermesterét megihattuk, és szépen hajnyanak a káposztát körülbelül. Ennyi van meg információban.

És Istennek is kellemes szétabot kívánok, minden féleképpen üdvözölök téged, és Erdélyből, Erdő Szent Györgyből vagyunk világvevő rádiók, hál' Istennek is a családnak, és örülünk, hogy itt vagy, jó Isten tartsanak a szokásokat, hallgassatok minket, ébresztünk együtt, emlékeket vagy mondani szokás.

súlykolónak is kellemes szép napot kívánok, örülök, hogy te is velünk tartasz. Határon innen a határon túlszól a Juki Super DJ Rádió, ne felejtsétek el, majd Viber számunk 0-7-45-95-95-95-ös. Így persze, van egy poliszkás mobilhívó számot 0-32-19-48-07. És ebben a műsorban a klasszikusokat hozom nektek. Mondhatnak úgy, hogy a diszkók Wagnerjei, Beethovenjei szólnak.

azon gondolkodtam amúgy, hogy honos németek között volt a gestapó, akkor annak a felesége lehetett a gestanyó. Ilyenekkel jár az agyamkod a reggel, ezért kell meginni a kávét idővel, látjátok? Hogy a gonosz nyestek közül, ha már a nyestes csoportot is szóba kell, hogy hozzam, akkor van a nyestapó meg a nyestanyó.

Egyébként tőzsdöm nagyapám már megmondta nekem régen, hogy kábítőt tesz magadnak itt, meg azonnal, mert lerakod valóban fölborul lehet takarítani. Uff, és valamire igaza van. Na mindegy.

Józsi úr pedig írja nekem, hogy jó zene, köszönöm szépen, és üdvözli Csabi kollégánknak, hogy nem tudod, mit hagytál ki ma az idő szuperet. Szerintem még kicsit meleg van, de Csabi, akármit is hagytál ki, ezek szerint kár volt, írja Józsi úr, itt látok valami nagyon finom, különpörköltött még egy múltkori adás kifolyólag.

Nincs ismeretek, kifejezett amatőrködés a történet, mi történt, miért tűntem el az éterből. Számítógépen elfelejtettem visszaállítani az automatikus frissítést, úgyhogy megjött az aktuális Windows-os frissítés, és abban a pillanatban Oktasz kilőtte a gépet és frissített, úgyhogy most már friss vagyok, viszont most már nem lesz több szakadás, nagyon remélem. És akkor menjünk tovább a klasszikkal is, persze ez a Beach Boys, egy kis randablázás, Nelly-nek kéne, ezeket lesz 97-ből, ha jól emlékszem.

Üdvözlöm Vizslocki, Sándor barátomnak is, Boltos Tátrácsonnak is kellemes szétlapot kívánok, remélem, hogy neki is jók itt az emlékidézések bizonyos kategóriából. 90-es éveknél járunk jelen pillanatban. Bödi Szabjónak is kellemes, szép tapot, és örömmel látom, hogy te is itt vagy velünk.

26. esetben gratulálok, hogy már elkészítette a nagyon finomságos lecsóját, abból is ettem, és az is nagyon-nagyon finom. 56 kis üveg lecsót készített a barátom, úgyhogy lehet hordani a pincébe, jó lesz az ínséges időkre, nagyon finomságosak azok a lecsók bizony.

Beach. És engem volt az idéző felvétel után pedig ugye a klasszikus elemezett cukorogján. Tibi érkezik a IPM-mel. Szívocskám most már 2 órába tovább, de azért természetesen valahol lehet, hogy most van 9 óra. Nézze valaki meg én is időni, hogy is van ez.

Kokónak is írom. Szép napot kívánok, és írja nekem, hogy egyébként ő meg Kapósra érkezik, kicsit hálattan, de legalább évben tartok. Köszönöm szépen, remélem jó volt a művészetek völgyén, nagyon szeretem, idén nem tudtam. Így nem tudtam Vigán Petenre eljutni, de jövőre mindenképpen tervezem. Remélem tényleg jól érezted magad. Mindenkinek ajánlom egyébként a művészetek völgyét, mert fontos, hogy nekem a mesélő bácsi a kedvencem onnan. Mi alap is Bozsapurnak is kellene, mert szép napot kívánok!

maga a számzés is, hát mondjuk úgy, hogy ez egy korszakból válható, hiszen az 1998-ban készült Matt Zander, Istenem, 999, éjj, de binari, binari a folytatásban.

Legyen a kegyi bizárra. Mindenik Fülöré. És akkor jön egy dal. Gyerekeket játszottam egykoron. Annyira nem maradtam a küzdőben, de nagyon szeretem, és talán valakinek jó emlékeket hoz. Sasha érkezik, és én az Expander.

Maradhatok ki a klasszikból a filmzenék sem. Az, aki látta a Trainspottingot, annak nem is kell többet mondják. Lehet viszont, hogy ezért itt ikonikussá váltak olyan áldolgozások, amiket tulajdonképpen akkoriban is azt a vegyzőt jelzettek inkább. Itt leginkább a Nux-ról beszélünk. Akinek a megoldásában szólnak a következő Underworld klasszikus, ez a Born Sleeping.

Lényeg egyébként, hogy miért használom ezeket a frissítéseket, még egy gyors információ ezzel kapcsolatban, nehogy más is így járjon, mert amikor például hangszerállományokat használnak, úgynevezett rétéseket, és nincsnek hozzá megfelelő frissítés, akkor nem enged be a licenszelés. Csak hát, hogy ezt legalább úgy is csinálni, hogy majd is megengedem a gépnek, hogy na most lehet frissíteni, és ezt elfelejtettem. Ennyi történt igazából. Na most egy jó sörrel ezt kompenzálom, remélem, hogy ti is nektek is ébrednek az emlékek bulikról, rendezvényekről, régi fesztiválokról. Az is inkább, hogy nagy kedvencem érkezik szintén. 99-ben járunk, érkezik az Age of Love, és persze a szám cím itt nekem, Age of Love.

Következő dal sokáig nyitó dalom volt. Alikánat egyik legjobban fölépített house felvételt. Halljátok ezeket, ez 94-ig megyünk vissza ezzel a verzióval. GD a folytatásban, és én a dal lesz, persze, a

Hozzának pedig kitartást kívánok én nekem, hogy a csempéző emberke nem végzett túl jó munkát, nem jól vágta ki a dobot. Az nagyon jó tud lenni. Emlékszem, hogy nálam nem is csempét kellett kivegni, hanem egy állólapszőre valamit, ami ugye úgy volt tekorozva. És egy centit tébedett a csávó. Ha valahol megtalálom, mondom, megetetem vele, és viszont veled érzek, de az a kitartás. Egyszer minden rossz véget ér, és jön a jó!

Zoomon szólnak a felvételek, és így hagyom őket, hiszen ki klasszik a klasszik. A következő dal pedig Lil Louis-től érkezik, egészen volt 1989-es klasszik volt, a French Kiss. Annyit szabad elmondanom, hogy még az előző rádiónál, ahol dolgoztam, úgy kerültem be. Az egyik éjszakai műsorban volt még a Csodacsika Cset, és a Fidi barátom, ott volt éppen műsorvezető, és ilyen szexuálisan zaklató zenéket kért, hogy adjunk, küldjünk nekik, és én ezt az alatt küldtem át nekik. Szerintem egy fantasztikus, klasszikus French Kiss, igen, francia csókkal, Lil Louis.

És belemenjünk. Szintén nagyon erotikus tartalmú felhangú volt a következő, de Sister volt a székedik, és kivezetten, hogy ígértem nektek eredeti zenék közül állogatok. Szintén az original verziója jön, ez a Sister volt, ez féle Gypsy Boy.

senki déltől, akkor esetleg a gondolatok vettek maradni még, és folytatom ezt a szettet, körülbelül egy órát tudnék még ráúzni. Ha meglátom, hogy lesz-e kollega esetleg, aki vállalkozna, akkor természetesen ez a dolog tájtalan. Na ne, csak ezt a folytatásban, szintén 90-es évek, ezúttal 95-ben járunk a dallal. Push the feeling on!

én azért facsamarozással nem tudom ezt elképzelni, de remélem. Lassan-lassan kész leszel, kedves Zsoltóval, és közben Mencsiné Gabli lő nekem, hogy szia Boriszka, hányszor tomboltunk el, még meg nem tudom mondani, illetve Dexon, hogy hányszor voltunk, már annyit idetesen lennem, hogy hát igen, igen. Ezek mindazok a zenék, amik szerintem azért a akkori klubkultúrának a gerincét alkották. Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és még maradok akkor, de nem jön senki, akkor még, amíg nem kell elindulnom, addig tudok veletek maradni.

időszakra mutatom arra az élet, még nem kell indulnunk. Mondjuk akkor, hogy folytassuk a klasszik szettet. Feldoszt érkezik, Mindig Stone Better Video 90-90 járunk.

teljesen más stílusban. A Sing It Back On, aztán klasszikus lehet, de elmest jót, amikor mondtak, hogy remixtem, ez szóljon. Egész pontosan az az ibizai DJ-től, akit szerintem a legtöbben ismerjük ezt a verziót. Boris Lugosz, Surprise jön, és jön a Malakos, a klasszikus. Ez a Sing It Back.

Örök szavak ezek is. Holnap van Heddentől rengeteget idézhetnék. Talán az egyik legfankadosabb felvétel érkezem tőlük is. De ne hard lenne kiegészülve, hogy you don't know me.

köszönöm egyébként ezek a sok táncoló smájlokat, és lehet, hogy nem mindegyikre reagálok, de látom és értek, nem örülök, hogyha ezzel azt helyzetek, hogy valóban ezek az emlék nagyon jók és jókat felidézni. Üdvük a futtatásban, szintén a Extended Versionben, a Motor Swing kiadó adja, egyébként ezeket az 96-ból, Alternate, és természetesen a fantasztikus láger érkezik, jön a Free.

újabb hallgatói üzenet, Béni úr írja nekünk, hogy szia, szeretnék küldeni egy üzenetet Zozó barátomnak, aki éppen ablakot cserél a házamban. Nagyon-nagyon jó tud lenni, szóval ígyunk már valami normális fröccsöt, mert elegem van a citromos vízből. Én szerintem benne is van a vész intézkedésben, hogy spórolni kell a vízbel, pláne a citromos vízzel, úgyhogy vásodok nyugodtan egy jó nagy fröccsre, akár ugye fehérborosra, én mondjuk az ésait pártolom, de mindegyik fröccs nagyon jó, úgyhogy kedves Zozó és kedves Béni, ígyatok egy jó fröccsöt, és ablakokkal pedig csak langzam, bite, nem lesz eső sokáig, úgyhogy kényelmesen szépen be lehet helyezni azokat a bizonyos nyílászárókat. Úgyhogy kitartás az ablakszereléshez, kedves Benni, és Zozó barátodat is üdvözlöm, és öntsétek ki azt a citromos vizet, de nagyon gyorsan!

nagyon sok zenét választottam volna ebből a blogban. Egyet választottam a sok közül, szintén nagyon sokat játszottak, és nagyon szeretem a mai napig. Az egyetlen csapat, akinek egyébként a logójából én pulcsit vásároltam pénzért. Úgy csak, hogy Da Punk. Nagyon tetszik az ő munkás.

Igazából kettő kis szemet adott nekünk. Az első az, amit a teszteknek is meg. Többen egy jazz túlás. Éghozzá az oldalról. Fantasztikus Mojo, és persze fantasztikus Lili.

Köszönöm igazából Mansonnak is mondható, de szerintem korszakalkotó volt, hiszen rengeteg zene készült utána azonos stílusban. Legyen ebből az első már is természetesen, de nagyszerű felvétellel a Technotronic is beszél, az igazi pumpálós zene. Hallott, hogy csinálj!

0: DJ Radio.
1: Itt a Ládás Ládásában. Nem érkezik, értem a hintó. Mindig a Super DJ Radio-t halljátok. Egyébként 14 órától Simon érkezik majd.

ki az a musika. Ugyanebből a korszakból, mert úgy vokálos Zoli. Ugyanebből a sokságára mondani, nagyon szeretjük részt halljátok. Pedig adja magát, hogy jön, not over jazz.

záródalom, és fél óra szusztanás és érkezik majd hozzátok társaság. A Daruddal, a Sunstormmal megköszönöm a szíves figyelmeteket, el kell indulnom, hogy hallgatotok és velem tartottatok ma délelőtt, egy kicsit a délután is.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, ó, oh yeah, csodálatos szép szombat délután kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez így ilyen hirtelen elkövetett, vagy hirtelen felindulásból elkövetett beugrós adás. És hát így mondottam a múltkor, hogy lesznek olyan adások, vagy éppen műsorok nálam, amik ugye nem kerültek. Hát de hülye, tudok én fogalmazni, szóval nem kerültek adásba, de ott volt velem Jakab szálláson zenék, és hát ez egy ilyen set lesz itt két órában Mr. Wayne előtt, hozok nektek két óra fincsi zenéket. Plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. És amivel kezdtem, az egy 2003-as Simple Red, természetesen a Sunrise az egyik kedvencem annak idejéről. Sok minden kötődik ehhez a zenéhez, lelkileg főleg. De természetesen, hogy ez egy unofficial, vagy még egyszer unofficial remixe 2020-on, akárhányból, lehet, hogy 6. A Sunrise-nak én azt gondoltam, hogy ezzel egy kis, ilyen kis beach house-os dolgot elindítok itt a délutánra. Én nagyon jó kajdózást kívánok erre a két órára. Azt szoktam mondani, hogy akkor ócu neki, meg azt is, hogy majd jövök, aztán olvasom a Viber-t, meg azt is, hogy oh yeah!

verzió 1992-ben jelent meg. Nagyon oda voltam érte, imádtam, meg volt kazettán. Kazettán volt meg. Aztán azóta megvan már lemezen is, de a 92-es Felix, Don't You Want Me. Egy hihetetlen nagy robbanást hozott, lehet azt mondani, a klub életbe. Mindenki imádta, ez meg itt egy 2026-os Lucas Debonnay remix. Csak nektek, itt a Szuperen, oh yeah!

Na nézzük, az első Viberes itt van velünk, Encsike. Írt nekem azt, hogy szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok. Ezt a kellemes meglepetést véletlenül elsőből tudom, hogy jössz és vártalak nagyon, hogy csodás szép hétvégét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Nekem is csodás lenne, ha esetleg kérhetnék egy jó kis számot. Jaj, nem zenét, mert mindjárt küldöd a 69-est. Tudod, mi a kedvenc? Tehát egy kis fincsi zene, Encsikének, csak úgy, csak mert meleg van. Jó adás, drága, és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike! Majdnem egy levegőben ment, de nem. Hello, Encsi! Jó kagylózás neked is! Itt ez a zene például szóljon neked! Don't you want me? Ez most úgy nem jön össze jól. Jaj, de hülye vagy. Ford is lehet, don't you want me? Ne, nem akarsz engem. Vagy mi?

Itt van velünk Hódim is. Tiszteletem, Hódim úr, azt így a tiszteletem, öröm, hogy ma is itt vagy. Köszönöm szépen, Imikém, nagyon jó kajdózást oda is. Úgy, ahogy az is a család is itt van velünk, ahogy szokott lenni. És a István írja, hogy gyönyörű szép délután kívánunk nekiket, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Az is a család jelen, nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek. Oh yeah! Oh yeah! Na hát szóljon akkor! Jó kajdózást Erdélybe is!

verzió 2004-ben jelent meg. Úgy van, Drop the Pressure. Milo 2004-ben a Drop the Pressure beütött nagyot a klubokba. A Miami Sound Machine, aztán úgy volt vele 2020-ban a Purple Disco Machine, hogy ennek érdemes egy remixet csinálni. Na ezt fogjuk most itt hallani a Superen. Oh yeah!

Köben közben megérkezett a Lovász Károly József is, Kárcsi barátom csatlakozott ide a Viberre, illetve a kagylózó körébe. Azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép hétvégét és jó adást kívánok, oh yeah. Tudjátok, a kód az mindig is az. Oh.

érkezett közben a Viberre Putyer Lajos is írja nekem, hogy kellene szombat délután harcoljon, oh yeah! Hello Lajos! Őzelkedés és jó kagylózást úgy, ahogy Geringerrel Norbert is megérkezett. Amit írt, szia DJ Simon érsek, Halma is csatlakozott a medencéből fülelünk. Asszad neki! Bocsánat, ne írjatok ilyet, én meg beolvasom. Jaj, de hülye vagy. Szóval egy szép napot és jó adit neked. Köszönöm szépen, Norbi. Na hát és pontosan, hogy ilyen kis... Hát lehet, hogy a beach house-os szócot próbáltam összeszedni. Ja nem, mert ez már össze volt szemben, de mindegy. Azért lehet hazudni, nem? Nem. Hát de. Vagy nem. Na nézzük a következő zenét, a mindent mondó nem mondta meg nekem, hogy mikor a zene, de jön David Thorpe és Megan. Egy igazi diszkó. Jön a Get Up and Dance. Hát most lehet mondani azt, hogy álljál, szállják ki a medencéből, aztán táncolj, de szerintem nyomjad inkább bent. Figyelj!

1999. DJ Spiller, vagy éppen Spiller. Megjelent a Mighty Miami IP-vel, és senki nem tudta hova rakni a Groove Jet című nótáját. Aztán nagy csönd volt körülötte, és igazából senki nem hozta fel a dolgot egészen pontosan egy évig. 2000-ben megjelent Spiller megint a Groove Jettel. És hát ez Sophie Ellis Bestor hangja, bármi. Bármihez hozzányúl a csaj, bármihez beleénekel szerintem, vagy bármibe bocsánat, beleénekel, abból egy arany lesz. Így lesz szerintem 2000-ben az egyik legnagyobb Clubhouse sláger, Spiller és a Groove Jet.

nézik a Vibert, Putyán Lajos küldött engem egy képet, mert azt írja, már reggel óta melegedünk. Hát, abból aztán majd télen is tudtok melegedni, küldött engem nagyon sok képet, abból éppen, hogy pakolják be a felhasogatott fát. Hát kitartást nektek, meg azoknak is persze, akik még ilyenkor is dolgoznak, melóznak. Jöjjön a következő zenem, egy kis történelem óra, lehet azt mondani, 1948. április 9-én született Velencében, Olaszországban, Nicoletta Strambelli, és hát Fincsik és ilyen zenéket hozott, énekelt, stb. 1968-ban hoz

a TikTokon például. És hát itt van egy 2010-es verzió. A másik olasz csávó. Giuseppe Tucillo. Akit ugye tegnap bemutattam már, ő elutazott szépen Ibizára, azt azóta is ott él. Szóval ők ketten, vagyis Tucillo úgy gondolta, hogy Petty Pravo megér egy misét a Bambolával. Úgyhogy 2010-ben megremixelte szépen. Valahogy így hangzott.

Ezt mondják kellemes a hasznossal. Fritjó azt írja, mi sem megyek, de dolgozni. Jól dolgozd meg azokat ottan.

hetero barátom annyira nyomja a melót, hogy inkább elejtett mindent a kezéből, csak hogy megírja nekem, hogy hogy is írta. Jó ez a latinos csaj. Ugye? Főleg a melózni kell. Na figyelem, hölgyek, urak, itt a következő zene, ha már annyira itt a klasszik house-oknál járunk, lehet azt mondani, hogy 2001-be kell megint visszaugranunk. Ugyanis Glasgow-ban ekkor az angol duó adott egy fincsi zenét. A Silicon Soul, és jön a Right On.

Négybe ugrunk, a Purple Disco Machine hozott nekünk egy fincsi zenét. Sophie and the Giants közreműködésével hozták a Paradise című nótát. Na ez pedig itt most a Superen. Oh yeah!

2026-ban megjelent egy film, az Apex, magyarul csúcsragadozó film, és ma annak a betétdalam, ezt már többször is lejátszottam, és úgy vagyok vele, hogy ezt nem fogom tudni megunni, úgyhogy jönni fog máskor is. 2015-öt írunk, a The Chemical Brothers hozta a Born in the Echoes albumot, és azon volt a Go című nóta. Na most ezt a filmbe szépen belepasszintották, és iszonyat jól passzolt hozzá, azt lehet mondani. Úgyhogy jön a The Chemical Brothers és a Go egy The Software remixben itt a Superen.

0: És hát
1: lehet azt mondani, hogy nagyon jó és nagyon fincsi zenék kötődnek a nevéhez. A hölgyet úgy hívják, hogy Ultra Nate, vagy Nate. Ez meg elcsúszik, de meggyógyítottuk. Szóval jön a következő zene. Ultra Nate és az Automatic, amit egészen pontosan 2007-ben dobtak piacra. Ez meg itt egy 2008-as.

Na, patoljunk tovább, nézzük a következőt, ha már szóval, ha már egyszer elugrottunk Amerikába, és meghallgattuk Ultra nénit, akkor maradjunk a csajoknál, és maradjunk Amerikában, vagy éppen Kanadában. Kanadából érkezik Anastasia D'Eleni Corniere, alias Blond is, illetve Ziba. Ziba, aki Marcus. Ziba néven fut. Ő viszont egyenesen Amerikából, Hollywoodból érkezik. Mondjuk ő már csávó, de mindegy. Itt amúgy is a blond is a hangsúly. Ezt most úgy kivágtam magam. Nem, de nem baj. Szóval jön a 2024. október 10-i megjelenésű Different Way

Aztán kezd meleg lenni a helyzet nálam. Be kell izítanom. Valamelyik ventilátort lehet, hogy leáll megint, majd az a fincsi kis műszer itt mellettem. Hát van ez így. A technika ördöge soha nem alszik, lehet azt mondani, vagy éppen a sorci ugrott be mellém és rányomotta a pauz gombra. Ugyanis ma, ebben a két órában

Itt van velünk Rumi György is bejelentkezett a Viberre, illetve bekapcsolódott a kagylózók körébe, azt írja Hali-Hali. Szarvas is itt fő meg a tetőn. Miért nem lettem mélyépítő, vagy alagutású? Na hajrá, szuper DJ-sek! Remélem, sokan medencében vagytok. Rajtad kívül mindenki, csak mondom. Tiszteletem, uram! Jó kagylózást oda is! Megérkezett a Pazsi barátom is, azt írja, szia barátom, üdv neked, és persze mindenki másnak. Hello, Pazsi! Jó kagylózást!

Bár a következő zene sem lesz egyszerű, lehet azt mondani. Az ausztráliai, ha jól tudom, ausztráliai a csapat, de mindjárt utána nézek, azt mondja, hogy hozza a kisokos vagy nem? Így van, az ausztráliai csapat érkezik, az Empire of the Sun. És a We Are the People, amit annak idején 2008-ban dobtak piacra, ha jól tudom. Bocsánat, 2009-ben. Aztán úgy voltak vele 2023-ban, 11-ben is egyébként, de meg nem is szerették 23-ban még többször. Aztán 24-ben jött ki szerintem az igazi, meglepi, az Artbat hozta, és megmutatta nekünk, hogy mi is az az igazi. We are the people.

Na tessék, én ezt nem is tudtam. Bazsi Szilviének kedvenc zenéje. Az Empire of the Sun és a We Are the People. Úgy van, mi vagyunk az emberek, ugye? Egyelőre még.

És ha már egyszer 3 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 4 óráig. Aztán senki sehova, továbbra is élő műsorokkal várunk itt benneteket a Super DJ Rádion. 4 órától egészen 6 óráig jön Vén kolléga. Nem olyan Vén, mint ami a neve is mutatja. Aztán jön 6 órától egészen 8 óráig, ami Dance Doktorunk, Dr. Tom. Majd 8 órától DJ Robix zárja a napot, lehet azt mondani. Úgyhogy hölgyek, urak, senki sehova. Mi megmegyünk tovább itt a következő előadó. Ha jól tudom, a Delirium, ők Amerikából érkeznek. Ha nem így van, akkor majd dobjatok rám pár követ. Illetve Krisha Turner, egyenesen Kanadából, az R&B pop énekesnő. Közöse 2009-ben jelent meg a Testing Gravity. Tudjátok, amikor por kerül a gravitációban. Na most 2010. február 16-án jelent meg egy remixe a Testing Gravity-nek, és abban bizony ott volt Sultan and Neat Shepherd közös éneke remixe. Valahogy így hangzott, ezt most meghallgatjuk.

a Reflect featuring Delina Bass, és az a bizonyos 2004-es klub vakolat lebontó zene, aminek az volt a címe, vagy még mindig az a címe, hogy Need to Feel

Közben azt írja nekem Hódémi, hogy nagyon jó hangulatok a mai zenék, és köszönöm szépen. A szépen nem tette hozzá, köszönöm, hogy csak annyi, de... És azt írja, hogy lecsót főzök közben, ez kiváló. Hát gondolom, hogy akadna meg. De majd csak ha eszed.

Bazsi azt írja nekem a Viberen, hogy nagyon meleg van, de ettől a zenétől főleg a néni hangjától kiráz a hideg. Most akkor mi van, Bazsi? Meleg vagy hideg? Fagyjál meg!

0: hogy Bazsikám a szomszéd löttyét konstogatva. Szerintem ez barack lesz, nem a szőlő. Ugyanis kis édes kis izé van a számba egy utólag. De hülye hangzott ez most. Na, de ha beledumáltam, akkor elmondom a következő zenét. Vagyis felkonferálom ilyen szépen. 1991 a Raze hozott egy olyan zenét, aminek az volt a címe, hogy Bass vagy Bass Power. Aztán úgy gondoltam, a pornó. A pornó, mint előadó, nem zene, vagyis nem film. Egy olasz csapat, Fedegrand, ugye ott a háttérben azért megbújik. És hát úgy gondolta, hogy érdemes ezt megremixelni valamilyen módon. Aztán nem csak a pornó, hanem az Andy One, Psych and Sugar Star, Paul Wolford és Stefano Nofferini is megremixelt ezt a Finchi zenét, aminek az volt a címe, hogy Music Power. Ó, de jó volt. 2005-ben nagyot robbant. Lehet azt mondani, hogy lebontotta a ház falát. Akkor, ha jól emlékszem, Citáró barátommal a Laposon, a Bahnhofon zenéltünk. És hát, ja, jött ez a Finchi beüvöltött zene.
1: Music power.
0: Berekedtem. Egyes, mégsem. Szóval itt van velünk Lodás Szabi is, aki azt mondja, üdv Simon, Simotlónya is jelen van a hallgatók között. Köszönjük szépen. Majd azért most már szednem kéne valami ilyen jogdíjat, hogy az én nevemet használják egy toronyhoz. Ez a jövő titka, hogy lesz ez megoldva, de egészségedre, Bazsikám. Így egybe kötve mindent. Hello Szabi, jó kajdózás neked is. Szóval jöjjön a pornó 2007-ös zenéje, a Music Power. Ez nem hazudik, ez odavág.

Akkor ha itt vagy, akkor elmondom neked, hogy isteni finom. És örülök, hogy nem a szőlőből kaptam, hanem szerintem ez a barac. Plusz 36-70, Zoligám. Plusz 36-70, 45-95-995. Ugye nem tévedek.

tessék, ki is neveztek P-szakértőnek, Péter, P-szakértőnek. Aj, de tudok, ki is rázott a hideg, mondjuk ez a pár

tőletek, Zolitól. Hát tudom, hogy Zoli nincs oda, érted, de majd egyszer befótoljuk azt a dolgot, amit ígértem neki, vagyis nektek, nekik. 1991 jött a The KLF és a White Room album. Azon volt egy nagyon fincsi zene. A 3 AM, na még egyszer, a 3 AM Eternal. Most jön belőle egy 2011-es remix. Serge Devant és Tillin. 2011-ben úgy gondolta, hogy na ez megér egy misét, úgyhogy valami...

Lovász Károly, Karcsi barátom is azt írja, jaj, de szeressem zenem, úgy van, ugye? A KLF azért sose jelentett csalódást, lehet azt mondani. A név kötelez. KLF azért sose jelentett csalódást, lehet azt mondani. A név kötelez.

azt írja, hogy harmadik a rengeteg jó fej hallgatót, akit újra látunk, illetve megismertünk. Vagy valami ilyesmit írt. Na figyeljetek, szuperek! Pörgünk tovább, és azt lehet mondani, mint Doki szokott mondani, hogy mit találtam már megint, 1990, ha már 91 a kielep, és a 3AM Eternal. Pörög, akkor itt van nekünk a Snap, tudjátok, csak egy csettintés. És 1990-ben képzelhetjük magunkat a Cult of Snap című nótával, amit 2011-ben Jerome Ismael megremixelt, és szerintem hatalmas lett, úgyhogy ez fog érkezni. Figyelj, kajdózd!

Ay, acomaya, umay, acomaya, qua, qua, qua, mia. Vagy valami ilyesmi. Itt van velünk a jamaikai csávó is, a Nandi, a szia, szia, Simon, üdv mindenkinek, jó zenéket hoztál, ismét a jamaikai Nandi. Hello, Nandi. Jó kagylózást.

Azt írja nekem a jamaikai Nándi, hogy kagylózás reggel óta folyamatos, csak a telomat raktam olyan helyre, ahová nem szoktam. Aztán nem találtam, mert a nő nagyon nem is hiányzott, hogy a pánatban ne hiányzott volna. Mondjuk, ha jó zenék vannak, akkor nem. Ez így van. Az azt írja, hogy nézzük, Lovász Karcsi barátom ír nekem is. Én is örülök, hogy sok embert megismertem, és remélem, jövőre is összejön a Tali. És én is reménykedek benne, hogy jövőre is ott tudok lenni veletek, akár nektek. Egyébként kaptam Zoliról egy nagyon szép képet. Nem tudom, hogy az olyan, mint ilyen pride-os izé lenne az arcára kenve, de... Ja nem, az magyar zászló, haj, baj, nem benéztem. Bazi, látod, miket csinálsz? Na figyeljetek, szuperek! Jön a következő zenem nem sokára. 2005 márciusában járunk, és érkezik, ami én is vagyok igazából, egy Mr. Negatív. Mert mint az előadó az, meg én is az vagyok. Egy hatalmas negatív jel. De azért próbálok így változtatni, már hogy nagyjából kicsit átfordultam, és az egyenlőség, na még egyszer, egyenlőség jelnél tartok. Szóval jön 2005 márciusából az Evoke, na még egyszer, Evacuate, a kiürítés. Na azt kéne már csak nekem. Egy jó kis kiürítés. És látom, ahogy hetero barátom felnyerített erre, ezt ki is fogja vágni. Szóval Mr. Negatív és az Evacuate, a kiürítés érkezik itt a szuperem, de nem ürítjük ki senki sehova, ugyanis nem sokára, egészen pontosan 19 perc múlva érkezik hozzátok Mr. Wayne. So yeah, itt a szuperem.

Na tessék, azt mondja nekem Reisinger Misi, hogy szia Dézsi Simon, öcsém! Micsoda zenéket húzol ki a cilinderből! Üdvösség mindenkinek! Erre Misi! Hát most gondold el, Misikém, hogy ezek ott voltak velem Jakab szálláson. Náj, miket tudtunk volna ott együtt bulizni. Ja? Hát volt buli.

nem tudom, kinek mit mondasz, hogy your friends and the neighbors. Hát most itt, ha magyarra leszeretném fordítani, akkor azt jelenti, hogy a barátaid és a szomszédaid. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy mi ez a sorozat, egy amerikai tévésorozatnak a neve, vagy címem 2025-ben a pörgött sokat. És hát az van, hogy jön egy olyan zene itt a Szuperen, ami több mint 320 millió, még egyszer mondom, több mint 320 millió lejátszást ért el világszerte. De Isten, igazából az ele 2010-ben jelent meg Kato and John néven, vagyis előadó néven.

Az utolsó zenéhez egészen pontosan 1999-ben kell elpattognunk. Bocsánat, 1998. Hát igazából 1998 évvégén jelent meg a zene, de 99-et datálják. És hát egy igazi, egy nagyon fincsi remixet hozok tőlük. 2022-ben jelent meg ez a remix. Jön a Lost Tribe Mad Dream közöse a Game Master. És én hát én ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. És hát azt tudom mondani nektek, hogy ezzel a zenével fogom kezdeni a legközelebbi adást. Ez biztos. De senki sehova érkezik hozzátok Vain, aki egészen 6 óráig pörgeti a fincsi zenéket, majd érkezik Dr. Tom egészen 8 óráig. A vizes doki itt lesz nektek, és 8 órától DJ Robix zárja a napot itt a Szuperem. Én ezzel a dallal akkor köszi mindenkinek, hogy itt voltatok. Game Master. Csácsubi csá, sziasztok! Tudjátok, oh yeah!

0: Borsod Iván.
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
0: Mr. Wave.
3: Jövök már.
2: Kezit csókolom.

0: Még így az elején szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy az az acélos bariton, amit megszoktatok, most nem úgy szólal meg, ahogy általában megszokott, kicsit küszködök a torkommal.
1: Úgyhogy sajnos továbbra is szerkesztett adást hallotok, amiben jár a barátom.
0: Na még így az elején elmondanám azt, hogy a mai programban tematikusan haladunk előre. Ma 1981-be látogatunk el.

0: kommunikálni most is, csak a Viberen tudunk.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem! Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
1: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
0: ...1981 nem volt egy egyszerű év. A top 100-as listán első helyen King Carnes, valamint a Bette Davis Eyes.

Ismét rejthetetlen páros érkezik hozzánk Diana Ross-szal és Lionel Richie-vel. A végtelen szerelem ez a dal címe, és ők voltak a másodikok a Top 100-on. In my life.

Diana Ross és Lionel Richie, és a végtelen szerelem volt a második ezen a bizonyos top 100-as listán, míg a hatodik helyen érkezik a felejthetetlen dal, a Kool & The Gang és a Celebration. Ezért 1981 igazi mulatós dala.

első 10 évben vagyunk Dolly Partonnal. Ő volt a 9. és igazából tőle független a műfaj, hiszen ő igazából countryval foglalkozott.

A top 100-as befejező része következik, az egyetlen dal, ami még belefér ebbe a mai programba, az Abba és a győztes mindent víz című dala, csak a 23.

0: Nation. És még több 80-as.
1: ...1981, és jönnek elő az emlékek, sajnos ebben az évben, nem 1981-ben, hanem 2023-ban veszítettük el a magyar diszkó hőskor egyik legnagyobb műsorvezetőjét, Éliás Gyuszit. 81-ben sikerült vele együtt dolgoznom Balaton, Rózsakert. Egy évadon keresztül felejthetetlen volt. Hallgassuk egy picit Éliás Gyuszit. És egy 81-es sikert a Fritzel.
2: Also, möglich Sie waren mal in dem Ungarn. Und jetzt noch einmal. Egy szóval lehet, hogy ön már, vagy önök itt mindjárt voltak egyszer Magyarországon, de a következő felvétel kapcsán még egyszer elutazunk. Igaz, nem magyar együttesnek, miért pont magyar együttesnek jutott volna eszébe, de ahogy faják, tényleg egy nagyon kellemes, nagyon jó kis ország ez. Nos, tehát nem csak a valóságban, a színhely. Wir fahren nach weiter. Rom? Und jetzt schon, nächstes Mal. Nach Ungarn! With this music. Ladies and gentlemen, we travel away. It's made me feel and the next one, the next station is Hungary. Ladies in moonlight. With this music, the band called Fritz. Tehát a Fritz énekel, és a színhely Magyarországon szépek a lányok, és jó a bor. Hát ezért jönnek.

Bizony szenzációs volt, 1981 jöttek az NDK turisták, nem véletlenül hangzott el a Fritz és a Hungária, annak ellenére, hogy a Fritz az egy osztrák csapat volt. Hölgyeim és uraim, Magyarországon járunk, érkeznek a bokorfivérek, a Color és a Filterek az első számú kedvencem a magyarok közül ebben az évben.

És valamit, hogyha Magyarországon járunk, semmiképp nem hagyhatunk ki, hiszen a következő csapat egy korszakot teremtett, sőt, a nevük is Hungária. Ez a Hotel Mentol.

1981 legjobbjai szólnak, most ne felejtsük el, hogy van egy olyan csapat, akit úgy hívnak, hogy Neoton Familia, és 1981-ben már megjárták Japánt a maratonnal.

0: Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió. Be kell jelentenem egy olyan dolgot, amin egy nemzedék nőtt föl, a 90 éves Komjáti György. Belegondoltam, hogy jó lenne rámenni ezekre a rádiósokra, akik meghatározták annak idején az életünket, úgyhogy nem lehetetlen, hogy összehozok egy olyan programot, ahol a híresebb rádiósok fognak szólni. Köztük a Radio Luxembourg első számú DJ-je, akit úgy hívtak, hogy Tony Prince, és 81 legnagyobb slágerét tolja nekünk.
1: Hey, good evening, everybody. This is your royal ruler, Tony Prince.
2: Radio Luxembourg.
1: Affectionately known as...
2: 208.
1: Yes, sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Woo-wee! Let's get it away. This is Annika, the start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208. Ha, soar. Give me some of that sake. It's that Japanese boy making music time. Do it.

nappal ezzel bele is kezdtünk abba, hogy a 81-es év legnagyobb nótái szóljanak ABC sorrendben, tehát jön az African Magic Combo, amiről mindenki azt hinni, hogy egy ilyen OCD-szás csapat, na de nem, ők franciák.

Annak idején az NSZK-ban 1981-ben volt olyan, akire azt mondták, hogy bizony kihívója lehet az ABBA-nak és a Boney M-nek is, de lássuk, hogy valóban úgy is van-e. Jön az Arabesque.

1981 spanyolországos lágerlista élén a Biscuit és a Zuzu. És azt se felejtjük el, hogy a második helyen Spanyolországban a Boney M. tanyázott.

Hölgyek, urak, nem elég az, hogy az agyam szürke állománya lassan kezd zöldbe váltani ennek a bizonyos bigyónak köszönhető, ami hátrafelé megy, vagy mi? De már zízeg is rendesen a zúzúzúzútól, úgyhogy a zúzú után hagyja jön a második helyezett Spanyolországból, akit úgy hívnak, hogy Bó.

Nagyon kedves Simon barátomnak üzenem a következő csapata, hiszen Svédországban járunk, hogy a plegykák szerint annak idején azt mondták, hogy Ted Nugent, Björn Ulvaeus és Benny Andersson is megtalálható a szerzők között. Ez a karamba,

1984 legjobbjai szólnak, kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, és hagyj jön az a dal, ami nekem azért a 81-et meghatározta, ez pedig a Chili volt, és az egyszerű szerelmes dal.

Hát a következő nótához no comment, mert őróluk még tulajdonképpen a mit is ír, ahogy is hívják, se tud semmit. Ez a Darlene és a dal címe Chicago, egy viszont biztos, hogy ez is 81-es.

1981, Frank Ferien második szupercsapata is elindul a Boney M után, a nevük Eruption, a dal címe pedig Runaway.

Sokan azt mondják rólam, hogy bizony angol száz imádó vagyok, legalábbis a könnyű zenében mindenféleképp, úgyhogy nagyon kevés embernek tudtam megbocsájtani azt, hogyha németül fakad dalra ezek közül. Az egyik Nena volt, a másik pedig Falco, 1981 az első lemez és az első sláger. A parancsnok.

Mutával akár Falkót is megsírathattuk volna. A dal címe Seven Tears, hét könycsepp. És ez pedig a Gumbay Dance-ben, csak hogy maradjunk egy kicsit még a német nyelvterületen. De hál' Istennek, ők nem németül énekelnek.

81-ből rengeteg emlék jön elő, és vannak dolgok, amiket semmiképp nem akarok elfelejteni. Ezek között a következő lesz az, amit nem fogok tudni elfelejteni. Csepeli vagyok, a francia öböltől nem messze a szabad kikötővel szemben volt a kikötő nevezetű kocsma, ahova szelíd lelkületű kamionsofőrök és hajórakodók jártak elkölteni azt a bizonyos sárga italt, ami habzik, és imádták a zenét, úgyhogy a helyi tulajdonosnak és a csaposnak rendszeresen én vittem az újdonságokat, és ezek között 1981-ben az első dal, az első kazettán, amit vittem nekik, az bizony a tangó harmonika fejedelmétől szólt, James Lusttól, és a Biscaya volt.

következő hölgy polgári neve Kim Smith. Na de ilyen névvel nem lehet a slágerlistákra felkerülni, viszont a következővel, ami úgy szól, hogy Kim Wilde, ezzel bizony igen. A dal címe Cambodia, természetesen ez is benne volt a top 100-ban.

Igazából el kell mondanom, hogy nem csak Svédországban és Magyarországon születnek hülyék, a belgáknál is lehet találni bőven. Ez a Lou és a Hollywoodban

1981 legjobbjai szóltak eddig van és most is. 81 egy rendőrbőrért. Ez volt Alain Delon egyik szenzációs filmje, és Oscar Benton az igazi deátarokkal érkezik. Ez volt a film főcímzenéje. Épp hogy két ujjal pötyög a zongorán, és valami iszonyatos energia van mögötte.

Hölgyek, urak, bizony Oscar Benton volt a Zsaru bőréért című film főcím zenéjével. Ez volt a Benson Hearst Blues, és a folytatásban, ami még hátra van, az az ott van, a Radio 2000, valamint a Secret Service és Steve Kekana. Kezeket fel!

És ami még hátra van a menekülőkörben a Radio 2000 and the Secret Service, Steve Kekana. Ezek voltak azok a dalok, amiket mindenféleképp meg akartam veletek osztani 1981-ből.

Már az utolsó 1981-es dal szólal meg a következőkben, ami igazából egy reggeli programba illett volna bele, a Rising My Family, azaz Fölverem a családot, ez Steve Kekana.

Így a végén megpróbálom bevallani az őszintét, mert hogy úgyis minden kiderül, mert mindenki derül. Én kegyetlenül jól éreztem magam, előjött egy rakás emlék, remélem bennetek is találkozunk a jövő héten, amikor is 1982-ben megyünk el. Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

Szép jó napot mindenkinek! 2026. augusztus hó első napját járjuk. A nyár utolsó hónapját, ugyebár. Amikor is 18 óra 2 perckor benkezik Doki, sziasztok! Vén után, Simon után, Boriszka után, és még mi, ki tudja, ki után, szabadon, én Garázsák Arom, itt a www.szuperdigirádió.hu. Sziasztok! És annyira sikerült, vagyis annyira örülök, hogy sikerült Simonnak beállítani úgy, ahogy kell. Köszönöm szépen, Simon. A legnagyobb a közt vagy? A legnagyobb 100 között vagy biztos. Kedves fény, pedig köszönjük szépen, tényleg. Legközelebb visszavárunk, imádás volt minden egyes perce ennek a

Don't Dance Doctor, ugyebár. Van egy Viber számunk, ami 0670-45-95-995. Úgy gyerekek, egy óriási vacsora után vagyok. Nézzétek el, még mindig cuppangatom a fogaim között, ami van. Várj, nyami. Brutál jó kis leves volt. Onda pedig sült csirke volt, kérlek szépen. Tudom, senki nem kérdezte. Na sziasztok, csapjunk a levesbe. Én már belecsaptam, utána pedig a csirkébe. Most pedig a lovak között vagyunk. Na nézzük, ilyen ez a Snap kultusz.

Hú, nagy buli lesz, figyelj, figyelj! Kérlek szépen, előző héten volt Super Edge Rádió partia. Óri, gyerekek! Szerintem a legnagyobb volt, halál komolyan mondom. Megéltem már hetet, de ez volt a legnagyobb, tényleg. Bődület hangulat volt, óriási volt, gyerekek! Még mindig a hatás alatt vagyok. Igaz, hogy azóta én nem zenéltem. Úgy gondoltam, itt volt az ideje. This is the God of Snap. Na figyelj, szuper! Hoztam olyan zenéket, hogy dobod agyad ezerrel. Úgy, ahogy kell, ebben rohadt melegben is, figyelj!

Kawaii, kawaii, kawaii day. Unix nap után itt van Unix 2. És az Aiku Aiku Aiday. Itt van az Aiku Extended verzióban, itt a Superen, figyelj, figyelj!

Nézzük a Viber-t, ki volt az első. Angyal Andrián. Szia, szeretném köszönteni a 7. kerületi baráti kört Balatonkenesén. És köszönjük Kecsi és családjának a meghívást. Boldog születésnapot! Henny, boldog névnapot! Szabi, puszi, Adrien! És a régi hétkeres barátok. Hát akkor happy birthday! És happy name day is van talán. Sok boldogsága volt!

0: I could beat, of course.
1: Novák Balázs is itt van. Szia Doki, tárcozni, gyakorolt tászolta. Tudni, hogy Bazsi is ott volt. Ugye szerveztünk egy pingpong versenyt. Dárc verseny, minden volt, gyerekek. Hát a tárc azért annyira nem ment. Viszont a legszomorúbb azért voltam, mert nem találtam, gyerekek, olyan embert, aki talán 10-ből, jó, max 15-ből kijött volna nálam pingpongba. Úgyhogy volt egy verseny, meg is nyertem, persze, hogy egyértelmű volt. Nem baj, majd jövőre. Hát, ha van, aki pingpongozni is tud. Na, pillászunk tovább. Figyelj.

Na pillázzunk tovább, réges-régen voltunk Colosseum diszkóba, ugyebár a Gogota utcába. Onnan az egyik sláger itt van velünk, 90-es évek közepében, itt van a Swing és a Dev Voice.

Kicsit-kicsit visszahozzuk a 90-es évek közepét. Ó, kis Dev Boys. Úgy, gyerekek, aki volt Kolosszomban régen, tudja, hogy olyan pálmafák voltak a diszkóban, jó halott pálmafák, és bőrülő garnitúrák végig-végig. Írtózatosan buli zene volt, és buli-buli az volt az egész. Atya úristen, micsoda technika, micsoda fénytechnika. Szerint véleményem szerint Magyarországon, 90-es közepén, a Kolosszom mindent vitt.

És megmondom őszintén, a buli után kérlek szépen maradtam össze. Egy hetet vártam, hogy összerakjam a cuccost itthon. A bakelit lemezek még mindig rekeszben vannak, úgyhogy azok még nincsenek a helyükön.

A tiszta link vagyok, nem? Ilyen link a lány, vagy a csávó. Őrisszele!

van a másik sláger, szintén a Colosseumban, Signa Soul. Dal címe Don't Play My Song, itt a Szuper Elve. Óriás szerelem volt, gyerekek!

Song. Itt van egy Erzsi, szia Erzsi! Szia Doki! De hogy itt vagyok, nagyon szuper Boli. Nem, nagyon szuper Boli volt jogkapszáláson. Ez így igaz, köszönjük. Üdv Gábor! Hello Gabi! Hogy megy Erzsi, várjál, várjál!

Tovább ismét Viber 0-70-45-95-995. Itt van Robix, aki este 8 után jön a szuperre. Hello mindenki, jó adik doki! Szia Robix, ciao.

Nincs mit hajver, itt van egy Zsurci kapitány is. Hát a Doki főné, mire nyomott Denorról, vagy a Pöti Danorról? De hülye! Azt is mondd be, hogy a pultod hogy került fel a stúdióba. Hát Évi felhozta, na vajuk beszélt. Egy zoomot, ha írja meg. Jaj, ti, ajjajjaj. Igen, megmondom őszintén. Én nem voltam itthon, Évi felhozta a pultot úgy, ahogy van. Azt mondja, volt két lemezjátszó, bakelit. Két sima lemezjátszó és egy keverő is. Úgyhogy köszönöm neki is. Innen is. Viszont a bakeliteket én hordtam föl. Ad nem volt gyenge.

Finom kis Erigvi és Rakim. És Ofra háza persze. Hát ki más, nem? Hát kinek ilyen háza, kinek olyan háza. Nekünk momenten Ofra. Lehetne Nyíregyháza is, vagy bármilyen.

Ismét Fiverr, is a Sisi, itt van. Gyönyörű szép szombat késő délután kívánok neked, drága Doki Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család már vált téged. Örülünk, hogy vagy. És újra hallhatunk, kis csodás hétvégét kívánok mindenkinek. És nagy örülés, oda állt. Halli-hó! Figyelj!

Zsolt is itt van velünk. Hello, Doki Bá, jó rendelés mára is. Ma is gyógyító új zenéket hoztál nekünk. Úgy, ahogy kell. Oh yeah. Oh yeah. Oh pipi. Szeva Zsolti. Ciao. Hello,

Azért vajon őszintén, hányszor, de hányszor szólt ez a zene momentán. Jó öreg házi buliban 90-es évek közepéről. Nekem olyan volt én a freezing rhyme volt gyerekek, hogy az valami bődület. Ilyen függönyszerűen le volt vágva oldal a hajam, hátul cof. Jó, hallott, hátul cof, igen, igen nekem. Tudom, láttatok majd páran, igen, hátul cof, még egyszer mondom. Nem is mondom tovább.

We are a dodo writing. Jézus, gyere le! Ezt hányszor játszottam? Az annyiszor játszottam, hogy meg kellett vennem újra a bakelitet. Viszont akkor már sikerült megszereznem a sárga korongot, ahol rajta van az a kapella.

Facebook a hülye. A Viberen. Küldöd egy képet. Nem, Bazi, fenn van a Facebook a hülye. A Viberen. Küldöd egy képet. Milyen jó kis kocsiból, annyit ír, szól benne a

Súlyzi, úgy de jó, hogy büszke vagyok rád. Jó, nem Évire. Na, mi is tartom? De! Na, de mit találtam? Hasonló évszám durván. Hát figyelj!

Zsulcira visszatérve különben. Nem hiszem meg, mert talán Fire mondta, hogy Zsulci vedd ezt a Viberre ezt a képeret. Teljes mértékben magyar Péter.

Lovászka Acsi is itt van velünk. Maximális tiszteletem, doktor úr, szép hétvégét és jó adást kívánok mindenkinek. Jó hétvégét volt, jelenem jó hétvége volt. Jakab Szálláson köszönöm a fantasztikus hétvégét és a megtiszteltetés volt. Személyesen, hogy megismerhettetek benneteket. Remélem jövőre ismét alig. Igen, már lefoglaltuk jövőre is. Minket ér a megtiszteltetés, hogy ott voltál velünk. Óriási ember vagy, Karcsi.

Szép szombat estét kívánok, Doki! Jó rádió hallgatás mindenkedves SDR hallgatónak! Sopron Gariból! Fürel is sok ezerrel! Köszönjük szépen, Fader! Szia, szia, csó!

Hegedet Davis jön a Viberen. Üdv, Doki, mi azt hittük, hogy csecsemőkor odóta nincs hajad. Várjál, te tényleg így volt. Hogy téged a fogtündér helyett hajtündért látogatott meg, hogy te mész már tudod hova. Amúgy szépeket mindenkinek. Mellés TV, hello, gyöngyös halász! Ha átmentem rajtatok, csak szólok. Mármint értsük úgy, ahogy kell. Na figyelj, figyelj! Jó kis zelászoljon, és a Keep the Faith!

Itt velünk Ákos is, küldött egy képet egy jó kis bográcsról. Annyit ír, ott kacsint rád a hal, és nem néz a szatyorból. Szia, Áki, finom lehet! Bella Soltert és a Keep the Faith, úgynevezett Just a Touch remixben, itt a Triple W Manco Benedzsi Rádiopoton.

Gabriella is itt van, akkor is nem ennyi üzenet, Jézusom. Szia, Doki, nagyon jó blokkot nyom. Le sem merem írni, hány éve tomboltunk ezekre a zenékre. Hát ezért vagyunk mi. Emlékeket ébresztünk, tudod? Szia, Gabi, ciao.

szintén ott volt a Super DJ Redo partin. Annyit így bizony jó volt a DJ simogató. Mekkora doha. Ugye? És jó kis meetingek.

Mi volt a De La Soul és a Keep the Fade? Régi-régi sláger. Mondanám, hogy újra gondolva, de hát nem. Mondjuk a Queen után szabadon mindent lehetem. Vagy nem. Vagy de, figyelj.

0: The souped up tempo, I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin' in my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby.
1: Ismét Fiber 0-71-55-95-95. Itt van egy Zoli is. Szia Dogi, hát ezek a zenék, várhiányoztak, üdv mindenkinek, okos Dublinból Forever Hip Hop.

Na nézzük. Találtam már egy olyan zenét, amit nemrég sikerült megszereznem fekete korongon, most jelen pillanatban nem arról fog szólni. De teljesen vadi új nyomtatásban újra kiadták. Normálisak ezek az emberek, majd figyelj!

0: Közben megmondom őszintén. Készülünk felétek egy rohadt nagy partival. Augusztus 15-én. Now.
1: Now.
0: Mondom én. Rengeteg műsorvezetővel föllépünk itt augusztus 15-én. A Mátrából. Egy mátrai nyárszáró partival.

Na nézzünk még egy-két olyan hip-hop zenét, vagy rappet talán, ami régességen nagyon nagyot futott, gyerekek. Visszamegyünk 100 BPM alá. De hát azok az emlékek, azok a, hogy is mondjam, azok az érzések visszajönnek, amik körbe-körbe táncoltunk, mint általában mindenki akkor. És mindenki, aki kicsit jobban tudott táncolni, bement a táncér közepére, és ott nyomta, mint az állat. De figyelj, itt van az egyik. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good. Itt van még a Warren G és a Need Dog. Off the street. Gotta be handy with the steal. És a finom kis regulate. Regulator!

És egy hó, és egy hé, és egy hó. Úristen, erre is mennyit loktük. Loktük, hülye, löktük. És egy hó, és egy hé, és egy hó.

ismét Viber, ismét 0-70-45-95-95-95. Kolozs Zsémi is itt van vendég, szia Émikém! Szép hétvégét, szia Doki! Ahogy hallom, pörögnek a fekete lemezek, kivel a hip-hop felvételek! Nem, Émikém, kivételesen most nem, mai nap nem fekete lemezek szólnak. Annyit én még nagyon szuper szombatestét mindenkinek! Hey, how are you doing? Why don't you leave a name, help? In the number!

Köszönöm, írja, hogy ne csinálj sürgősen beszélni a De La Soul lemezt. Megvan. Ó, Kenny Thomas.

Nézzük tovább a 90-es évek legelejéről. Még mik voltak, figyelj! Találtam egy újat, meg egy akkorát. Dót agyad. Az összes hagy lebenyedet. Mindenedet kész, pont. Ő is megvan fekete korongon. Viszont engem most traktor nem visz oda, hogy én ezt betegyem. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy a 1-2. 1-2.

0: Köszönöm így, hogy Mark Morrisontól a Return of Mac-et, amíg nem volt a mai nap, kérni. Viszont annyit ír még, hogy imádtam azt a zenét. Először a rádióban élőben betelefonálva, 12-13 évesen kérte. Aha, persze, hiszem, ha hallom.
1: One, two.
0: One, two. Ő is Stretch, és a Why Did You Do It?

Milli Vanilli. Hagyja éged is! Jó napot kívánok!

Kis Pérati is itt van, mert szia, Doki, amilyen szuper zenéket raksz be, embertele jó, zárójel. Szerintem inkább téged profnak kéne nevezni, ha persze, köszönöm. Jó, a Tisszögedről. Szia, Ati.

Karner Gerés itt van velünk. Hello, Giovanna és a Serenata Rap gyerekek, a legnagyobb zene szerény véleményem szerint, úgyhogy teljesen mértékben igazad van. Ha még nem volt és belefér. Még nem volt, sajnos elfelejtettem, pedig óriási, mekkora zene. Majd így még nagyon rendben vannak a zenék, jó a műsor, köszönjük szépen. What you waiting for? A Jungle Brothers. És ha már ennél az időtartamnál tartunk, időballomnál úgy is lehet mondani. Milyen ballom hülye? Ennél az időszaknál, te hülye.

Hát is egy olyan fekete korong, legalábbis ami már mi sikerült megszereznem, amit újra nyomtattak, képzeld el, újra nyomtatták. Now that we found love. Heavy and the boys, itt a www.superdigiradio.pillá.

Közben Zoli írja. A Doki annyira nekem zenész ma. Ha nő lennél, már szerelmes lennék beléd. Hip-hop szerelem. Hello, Zotya. Várjál.

Szóval kérlek szépen, augusztus 15-én egy olyan parti lesz itt, hogy jó napot kívánok. Ilyen fellépőkkel itt a Mátrában fönn, hogy így nálam személyesen meghívtam hozzám. Mi hozzánk Öcsi? Mi hozzánk Surci? Mi hozzánk Fire? Mi hozzánk Smog? Jön hozzánk Kukori bácsi! Ó, nehogy valakit kihagyjak, várjál. Ja, én is itt leszek. Keep it funky. Na, az ott lesz a szeren, gyerekek. Délután 2-től kibéreltük az egész Super Digi Rádió helyet, úgyhogy fönt leszünk adásba végig.

Szia, Tom, marha jó zenéket osztál. Fülelek ám, a maikából. Hát honnan nem? Nem a 16. kerületből, az biztos. Hello, Jamaica!

Lovászkacs ismét. Az igen, doktor úr, az lesz ám a parti, a micsoda. Tényleg szépen gulyásleves csak rotyogni. És levezetésképpen pedig lángos, sajtos tejfölös, úgy ahogy kell. Kis honkával megszórva. És egy rohadt nagy medencém is van, hál' Isten. Úgyhogy el leszünk. Júj!

Ez is mekkora volt, gyerekek. London Beat, I've been thinking about you után. Ezt figyeld el. Micsoda remix ráadásul. Pisil és a köbele. Hát, ha úristen, figyelj, Na, tiki-ta, taki-niki-naki-na-ta, na, tiki-ta, taki-niki-naki-ta-na.

finom kis blues system. Ude rég szólt tőlem. Keresgéltem, keresgéltem, kutakodtam. Találtam. Na de figyelj, mit találtam rá. Úristen, mekkora, figyelj!

Bizony-bizony az öreg jégember. És az oké, korál! Oh yeah, oké, korál!

pillanat tovább ismét Viber. Itt van velünk Needy. Hello, én itt ugrálok a konyában, a lányom 14 évesen nyomja a House of Pain Jump Around-ra. Meg a No To My Nature-re, hát ez perc rohadt jó ez a blokk. 6. táborban nyomtuk utoljára. Rég volt, rég volt.

Right said Fred, I'm too sexy. Ezt rólam írták biztos. I'm too sexy. Dum dum dum dum dum dum.

És robogunk is tovább. Irány a vonat. A retro vonat. Rise and Thread után. Jó kis black block set feket a dobot, és a dal címe Strike It Up, figyelj! Strike

micsoda dunga, figyelj! Imi írja, hogy hát én 9 éves voltam, amikor az OK Korálnál, bármint akkor voltál 9 éves. De imádtam, mivel hogy nagyon sokszor hallgattam unokobátyámnál a Technics tornyon. Hú, de rég volt. Ő kérlek szépen, azért én is a bátyám között van 5 év. Ugye ő már réges-régen járt a bulikban, diszkókban. De azért otthonra megvásárolta az Aiva HX2-esét és a pultos, nem bocsánat, Akai HX2-esét és a pultos Aivát. Mint ez egy, min is várjál, milyen? Videóton erősítőn volt. Videóton hangfalakon persze. Hát oké, alig vártam mindig, hogy jön a Csak Fiataloknak kívánság műsor, illetve a Csak Fiataloknak magnósoknak. Hát egyfolytában a pauz gombon volt az ujjam. Háj, de szerettem! Oh yeah! Na nézzük Blackbox után. Jön egy régi-régi nóta. Egy óriási szerelem szintén. Culture Beat és a No Deeper Meaning, figyelj!

Bizony-bizony a Culture Beat első nagy lemezéről, ha jól tudom, a második kimásolt kis Maxi. A No Deeper Meaning, hiszen az első a Tell Me That You Wait volt. Úristen, az is mekkora volt.

Mit írja, hogy közben, hogy az elszemszi miatt dobtak ki az iskola a rádióból, úgyhogy be sem kerültem. Várjál szó, hogy... Ez az egy zene, ami... Ami volt és amit beraktam. És annyit én még kösz ezeket az emlékeket. Ne viccelj már, emlékeket ébresztünk, hát viccelsz valamit azon.

Jó magam el is köszönöm, gyerekek! Jó hozzánk este 8-a Robix! Velem legközelebb a mindedig a szerdán, este 6-tól 8-ig. Bízom benne, hogy hazaérés lesz majd. És bízom benne, hogy végre csinálunk egy csak bakelit, hangsúlyozom csak bakelit, partit. Hál' Isten van miből. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. A Viber továbbra is él 0-70-45-95-995, gyerekek, Robixot se hagyjátok szabadon, hiszen ő is egy szuper DJ Radio Rab. Tehát nem kell szabadon hagyni, ő egy Rab. Ő is. Sziasztok még egyszer, óriás márolás mindenkinek. No Deeper Meaning, ő volt Clutch Beat. Na, ciao.

Na akkor elkezdem még egyszer, késcsuk a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok, én DJ Ravix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom. Itt a Super DJ Rádió van. Volt egy kis technikai problémám az előbb, lemerült a mikrofonom. Úgyhogy kapkodtam is gyorsan. Hát szép jó estét kívánok még egyszer. Köszönöm szépen Dokinak az előző két óra hosszát. Megmondom őszintén, hogy nagyon szuper zenéket játszott a Doki. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Hát tőlem, ahogy megszokhattátok, régi klubzenék, újdonságok, régiségek. Itt a Super DJ Rádióban. És hát kérdezném a hallgatókat egyébként, hogy kinek hogy telt a hétvégéje, kinek hogy telik a hétvégéje, és ki hogy érezte magát a Super DJ találkozón. És itt van velünk Fritjó, bejelentkezett, hello mindenkinek, és itt van velünk Kisa István is. Szia, szép estét! Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást! És ennek is David Gettával indítottam meg a mai műsoromat.

Na és van Viber számunk egyébként. Bombázatok nyugodtan üzenetekkel. Plusz 36 70 45 95 995, ezen a számon lehet nekem írni.

Na is bejelentkezett, kedves párom is itt a Viberre. Ki is csókollak. Mai esti program volt. Jó útkorában vettünk egy ilyen pizzasütőt. Ne gondoljatok nagy pizzasütőre, amit így a grillre kell rárakni, és nem kell semmit rákötni, ilyen elektromos, meg ilyen gázos, semmilyen ilyen extra. Szimplán a grillsütőre kell rárakni, barbecue sütőre, és az felmelegíti ezt a kis nem nagy valami, 12 ícses pizzát lehet rajta megsütni. És most úgy gondoltunk, hogy mivel hogy jó idő van, kicsit szeles itt Angliában, de jó idő van, süssünk pizzát. Na, úgyhogy esetleg, hogyha csámcsogást hallottak, akkor a műsor közben eszek, mert most lett kész. Jó sikerült, talán annyi a probléma, hogy kicsit talán az alja egy kicsit kiszáradt, mert ugye jó múlt korában, 2 héttel ezelőtt ugye sütöttünk egy pizzát, és képzeljétek el, hogy a sütő alá, nem tudom, takarítás közben valamilyen műanyag dolog rá maradt, hogy ott maradt a sütő alján, vagy én nem tudom, és képzeljétek el, ilyen műanyag ráfolyt a grillre, de olyannyira, hogy ugye ezt a főlapot is ugye megrongálta, hogy ráfolyt ez a valami, és ki kellett dobni, úgyhogy venni kellett egy másikat. De úgyhogy elég finom egyébként, ilyen házilag sütött pizza, nem tudom ki az, aki szereti a pizzát, gyerekek. Úgyhogy köszönöm kedves páromnak, úgyhogy az enyém készen lett, úgyhogy most ő süti a sajátját. Úgyhogy lehet jönni, lehet bombázni képekkel, esetleg, hogyha esetleg barbecue-ztok vagy valami, nyugodtan lehet írni.

És itt van velünk Encsike, hát szia, szép estét! Üdvözöllek! Itt a műsoromban, szia, DJ Rubik, sziasztok, szuperek! Encsike ellen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek! Neked is! És kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást és jó étvágyat a pizzához. Köszönöm szépen! Mondom, egy baja van, szerintem az volt a baja, hogy a kő most, amit vettünk újat, az kicsit vastagabb lett. És ugye, meg ugye alapból a tészta is egy kicsit vastagabb. És szerintem ez volt a gond, de... Jó lesz, ezt higgyétek el! Jó kis home pizza! Ki az, aki szereti a pizzát? És milyen feltétel szeretitek? Legyen rajta jó, húsos, vagy inkább csak ilyen vegetable-ös? Írjátok meg!

0: You have reached the voicemail box of the emergency room. Please.
1: Megvan őszintén. Hogy ilyen tematikus műsorra akartam most készülni. Elő is készültem, hogy azt fogom csinálni, de nem tudom valamiért. Lemondtam. Most inkább úgy mondom, hogy inkább párom. Nem is az, hogy lebeszélt, hanem mondta, hogy inkább ne. Pedig szerintem nem lett volna rossz, ilyen 90-es évek magyar zenéi lettek volna hallhatók, de igazából nincs elvetve, úgyhogy esetleg a következő műsornál lehet, hogy előveszem. Sajnos nekem a pizza most két listás, a gázió nem engedélyezi. Az nem tudom micsoda. Túl sok kalória, az edzés terve most nem fér bele. Ja, hogy ilyen edzés, azt gondolom az edzésnek a neve. Az edzés terve most nem fér bele, de mindegyiket imádom, főleg a szalámisat, vagy négy sajtosat, vagy gombásat, hiszen mind fincsike. Az enyémben most, na, hogy kicsit így fokozom a hergeljem így a hergeljelek encsike, az enyémben most egyébként van békön, kis hagyma, szalámi, vagy ilyen pepperoni, és hám. Hát ilyen sonka, igen. És ugye hát az alap a kalória számláló program. Hát iktasd ki, szedd le! Ennyi, és akkor nem fog számolni, vagy hova van beépítve, hogy nem lehet levenni, és akkor legalább nem fogja számolni. Na hát kell gyerekek, azért a jónak nem kell, vagy hogy szokták azt mondani? Semmi jónak nem szabad a elrontója lenni, ugye? Jó kis pizza, meg egy kis kicsi pizza, az még talán belefér egy szelet. Na de egyébként írjátok meg, hogy kinek mi a kedvenc kajája egyébként, ki mit szeret. Please proceed with the new dance move. After you hear the beat. You hear the beat. Nem csak jó hangzik, finom is, de mondom, hogy kicsit így megszáradt, szerintem sokáig hagytuk bent a pizzasütőbe. Mert ugye ezt a grillt ugye nem lehet teljesen rácsukni erre a pizzasütőre, mert ugye magasabb, és ugye a csak azért valamennyire azért csak nem kapja annyira a meleget, ugye főleg ahol a záró része van, vagy ott az eleje. A mögötte ugye a hamarabb megsült, hogy meg kellett fordítani, szerintem lehet, hogy ott kellett volna már hamarabb. De jó az így, gyerekek, nem baj. Na, ki az, aki volt a Super DJ találkozón? Írjátok már meg, hogy ki, hogy érezte magát, milyen volt.

És itt van velünk Putyán Lajos is. Szia, szép estét! Kellemes szép estét, DJ Robix, neked is azt kívánunk, és érezd jól magad itt. A műsoromban, a Live Session műsoromban,

kalóriaszámláló ezt nem érzékeli, hogy kívánod a pizza szeletet? Nem csike. Vagy lehet most írta ki, hogy Encsike, menjél egy éles szeletet. Most eltekintek felette.

Irány a konditerem. Tán a számláló, vagy mi az? Elfelejtettem. Ja, kalória számláló jelezte, hogy mennyi kell konditerembe. Aha. Értem. Akkor nem azt, hogy egyél egy pizzát. Rossz az a kalória számláló, nem jó. Dob ki.

Na és a Viber számunk plusz 3670-45-95-995, gyerekek! Írjatok! És köszöntöm azokat is, akik esetleg külsőleg hallgatóznak.

És itt van velünk Imre Csaba is. Hello, szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban. És írja nekünk, hogy de szuper a zene, hát nagyon szépen köszönöm. És ami most szól, egy remek kis mashup zene a műsoromban. Hát kinek hogy, elő fog fordulni. Hiszen megmondom őszintén, én nagyon szeretem ezeket a mashup zenéket játszani.

Na gyerünk, gyerünk, ki az, aki... Ki az, aki jól érzi magát, ki az, aki itt van, jelezzetek. Na, hagylássam a kezeket, gyerünk. És esetleg van...

aki ért a mikrofonokhoz. Az írjon nekem, kérem szépen, hogy mi lehet az oka, hogy még jó, hogy van két mikrofonom, és ilyen adóvevős egyébként, kábel nélküli, és most, amivel beszélek, ez nyilván működik, a másik valamiért nem ad hangot. Pedig eddig működött, nem tudom, hogy is mi lehet az oka. Az adóvevőn látszik, hogy ugye van hangkimenet, vagy bemenet, mert ugye látszik a kijelző, hogy mozog, de valamiért a hangot nem adja ki, a keverő, vagy én nem tudom. Ha esetleg van valami szakértő, akkor nyugodtan jelezze, hogy mi lehet a gond. Kábelek be vannak dugva, úgyhogy hozzáértő embert keresek, itt a Super DJ Rádióban, úgyhogy gyerünk, valaki írjon.

Na is, István kérdezi, hogy mi a pontosan, mi a gond a mikrofonnal? Akkor elmondom még egyszer. Igazából az a gond a mikrofonnal, hogy van két mikrofonom, ugye vezeték nélküli, ilyen adóvevős, és ugye van kijelzője itt az adóvevőn, ugye egyes mikrofon, kettes mikrofon, ugye most az egyes mikrofonnal beszélek, vagy hát beszélek, igen, és ugye azon látszik, hogy ugye a hangkimenet az van, vagy bemenet, mert ugye megy a kis hangjelző szint, úgyhogy az működik, viszont működik a másik is, a adóvevőn látszik, hogy működik, tehát van hang, csak a valamiért a keverőn nem adja ki a hangot. Ezt nem tudok rájönni, hogy miért, viszont itt a spotik fel vannak húzva, kábelnek be vannak dugva, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mi lehet a gond. Eddig nem volt ilyen probléma, működött. Nem, nincs lemerülve, egyik se, ugye az egyikben most tettem bele elemet, a másik is az akkumulátor kijelző is tele van, úgyhogy igazából nem tudom, mi lehet a gond. Hát esetleg valakinek valami ötlete.

1-2-2-2-2. 1-2-2. Na, működik, gyerekek? Hát, meg is oldódott a probléma. A fene se gondolta egyébként. De egyébként ennek egy oka van, ami miatt nem működött. Az valószínű az, hogy itt takarítás közben a hangerőt levettem, gyerekek. Hát mekkora amatőr már ez, nem? Egy szimpla kis hangerő gomb letekerése volt a probléma, mondom, csak megnézem már azt a gombocskát. De ez takarítás közben volt. Köszönöm szépen is a István a segítséget. Megoldódott most egyébként pont arról a mikrofonról beszélek, ami úgy volt, hogy elromlott. De működik. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagy volt a pánik, vagy igazából nem.

És írja nekünk Kiső István, mert mondjuk nem is akkor reklámozom egyébként, hogy ezt csak így fű alatt szokta csinálni, de csak így írom, fű alatt írom, én meg fű alatt mondom. Elég, egyébként elég jó, hogy valaki ilyenekkel foglalkozik.

Na ki az, aki kedveli ezeket a stílusú zenéket, gyerekek? Jelezzetek bátran egyébként, mindig mondjuk, hogy írjatok nyugodtan a Viberre, hogyha esetleg zene nem tetszik, vagy valami, akkor nyugodtan lehet írni, megpróbálunk váltani. Semmi probléma nincs egyébként ezzel kapcsolatban. Csak hát úgy gondoltam, ha már doktorulunk, ilyen remek kis régiségeket hozott, akkor én most minek hozzak régiségeket? Tehát ezt mindig elmondom egyébként minden műsorban, hogy az újdonságok is azért csak újdonságok és jó zenék.

Ugyan siker, mint a frissen sütött pizza. Néha jó. El lehet fogyasztani.

És fogadjuk, hogy nem találjátok ki, ez a remek kis zene. Quincy és Pomp Sinclair. Remek kis muzsika. Itt a Super DJ Rádióban.

És Sisa István írja, hogy a zene jó a műsor, de ez is jó, mi kell még egy jó hideg sör és hangerő. Hát köszönöm szépen! Egyébként kérdezni akartam, nem tudom ki az, aki aktív itt, vagy ki az, aki fülel, hogy mit preferáltok jobban egyébként? Mondjuk ez műsorvezetőtől is függ nyilván, de mit preferáltok jobban? Megszoktátok már azt, ugye én nemrég óta vagyok itt még a Super DJ Rádióban, és ugye hallgatva a műsorvezetőket, ugye ők kicsit többet beszélnek, mint én. Nem azért, mert én nem szeretek beszélni, nem erről van szó, csak valahogy nekem a mixelés közben nem adja úgy, hogy én most beszéljek. Meg ugye zenék közt se nagyon szeretek beszélni. Főleg, hogyha jó a zene. Nyilván. De mi az, amit jobban preferáltok, hogyha a műsorvezető többet beszél, vagy inkább ne beszéljen szinte semmit, és csak menjen a zene, mint ahogy tőlem megszokhattátok. És tényleg, tehát nem azért nem beszélek, mert nem akarok. Nyilván, hogyha felhoztok egy témát, akkor azt kivesézzük. Vagy esetleg, hogyha nekem lenne egy témám, akkor nem tudom, mennyire lennétek aktívak ebben, hogyha egy témát feldobálnánk. Mindig így megkérdezzük egyébként, mert és én szeretek kontaktolni egyébként a hallgatókkal, pont emiatt, hogy ne legyen az, hogy ez a papapus DJ nem szól semmit, vagy nem tudom, tehát inkább én megkérdezem azt, hogy mit preferáltok jobban, hogy szóljon csak a zene, és kevesebbet beszéljek, én legalábbis a többieket nem tudom, hogy ők mit szeretek, nyilván, hogy a doktorulat hallgatva ő inkább szeret többet kicsit beszélni. Ez egyébként hallgatóktól is függ. Vagy inkább csak a zene. Írjátok meg, ki mit preferál jobban. És itt van velünk Tordi Miki, szép estét! Most csatlakoztam, üdv a hallgatóknak. Köszönjük szépen, Miki, érezd jól magad itt köreinkben, és hogy mindig így késel egy órát a műsoromról, hogy mi az oka ennek, hogy egy kicsit későn csatlakozol. Nagyon egy kis Armin van Buuren! Itt a Super DJ Rádióban. És egy kis motiváció. Szóljon az újon érkezőknek!

És írja nekünk Miki, hogy sajnos szombatonként is néha dolgozom, így történt ez most is. Hát, hát nagyon sajnálom, hogy így szombatonként is be kell ugrani dolgozni. Hát nyilván, ha nem tudsz más csinálni. És írja nekünk is a István, hogy a kettő közt így is jó, és úgy is, ez szerintem hangulat függő. Hát nyilván így van. És Imre Csaba szeretne kérni szép estét. Kérhetünk valami jó kis számot Üt Csaba és Szabolcs Filis Marótról. Csabikám, mit szeretnétek? Mit szeretnétek kérni? Ha megvan, akkor szívesen lejátszom. Nyilván én erre azt szoktam mondani, hogy ugye ez nem kívánság műsor, de ha megvan, és ilyen stílus, vagy ehhez hasonló, és tényleg, hogyha megvan, akkor szívesen lejátszom. Úgyhogy írjátok meg! És írja nekünk Miki, hogy nekem szuper, ha beszélsz is, illetve szólnak a jobbnál jobb muzsikák, megfelel, így tökéletes. Mert megmondom őszintén, ezt gyorsan még elmondom egyébként, két héttel ezelőtt, ugye múlt héten nem voltam, ugye a Super DJ találkozó véget. És ugye előtte való műsoromban, hát megmondom őszintén, egy kicsit így lehangolódtam, és hát írtam is a főnökségnek, hogy hát megmondom őszintén, hogy én nem igazán éreztem jól magam a műsoromban, és a saját műsoromban, mert valahogy úgy nem is várom el azt, hogy igazából jelezzétek azt, hogy de nem is azt, hogy elvárom, csak úgy jól esik nyilván, hogyha jelzitek azt, hogy milyen a műsor, mert nyilván én nem magam miatt zenélek itt, hanem miattatok, és szerintem így vannak a többiek is. És úgy nem volt aktivitás itt Viberen, teljesen meg volt halva, már így gondolkoztam rajta, hogy nem jó, Viber vagy valami, és úgy megmondom őszintén, kicsit lehangolódtam, és hát írtam a főnökségnek, hogy nem biztos, hogy leszek a továbbiakban itt a Super DJ Rádióban, hibáztatom magamat is nyilván, meg inkább magamat. De én azt szeretem egyébként, hogyha van itt egy kis mozgás is, van visszajelzés is, és ilyenkor tudjuk azt, hogy ugye szeretitek azt, amit csinálunk. Tehát én ezt több eszámba is mondom, mert nyilván a többiek is így vannak. Ezzel úgy nagyon sírja, hogy beszélsz te is eleget, nyugodj meg, szuper vagy, csak így tovább, DJ Robix. Na én pont nem akarok túl sokat beszélni, pont a zenék véget. Ebben a stílusban minden jó. Hát, köszönöm szépen, Csaba. Egy kicsit így tágarva nyújtottad ezt az egész zenekérést. Jó, akkor... Jó, hát figyelj, valamit kitalálok nektek, jó? A következő zenére esetleg gondoltam, mert ez egy ilyen mashup zene. És én arra gondoltam, hogy esetleg mi lenne, hogy azt küldeném nektek Csaba és Szabolcs Piris Marótról, vagy Piris Marótra. Mi a család szeretünk? Ó, köszönöm szépen is a István. Ez most tényleg ez szívbe markoló volt. Jól esett. És Miki is. Egy öklöst küldött. Na, figyelj, Csabi és Szabi. Következő zene szóljon nektek. És ha esetleg nem tetszik, akkor írjátok meg konkrétan, hogy van esetleg valami olyan, amit szerettek és szeretnétek hallani. És ha megvan, akkor lejátszom. Mit szóltok hozzá?

Na jön neki Speedball, mit szóltok hozzá? És az a bizonyos Fireball. Tíz labda! Like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like a roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your

Na, gyerünk, tetszik, adja neki, írja nekünk, Miki! Na, a következő zene szóljon Encsikének, ha még itt van. Na és persze mindenkinek. És külsős hallgatóknak is. Jane és az a bizonyos Makiba. De majd meghalljátok, hogy miről kacsmarókolok.

Szerintem meg kell találni az arany középutat, és zenélni, beszélni is. Én speciál szeretem a DJ, nem kuka. Vagy pizza. Pizzaként köszönjük a zenét, imádom nagyon. Na, hát nyilván, de ehhez ti is kelletek, hogy a műsorvezető ne legyen kuka. Ennyi. Tehát az arany középút, ugye, ahogy írja nekünk Encsike.

Na most következő zenét Tordi Miki küldi Encsikének. Igaz, hogy, hogy valami spanyol muzsikát kért volna Miki Encsikének, de nekem nincs is, szerintem ez jó is lesz Encsikének. Mit szólsz hozzá, Miki? Úgyhogy Encsike, ez a zene szóljon neked is. Vagyis neked, Mikitől.

Mert a drága Tordi Miklós ismer már nagyon cukkert, köszönöm szépen! Miki, Puscsika, Encsike is, neked is DJ Rubix-met lejátszottad. Nem probléma. És ez remek kis Inna is benne van. De meg is lehet hallani egyébként ezt a jellegzetes, jó kis kellemes hangját ugye Innának. Nagyon szeretem a zenéjét egyébként.

Kalencsike, figyelj! És Tóri Miki, figyelj és figyeljetek, figyelj! Erika Iglesias és Pitbull! Erika Iglesias! Hajók! Estamos bien!

Na jönnek is Komodó, mit szóltok hozzá, nem a komodói sárkányra gondolok. Remek kis muzsikára, Died in Your Arms, a zeneszám címe.

Na és jönnek is Brooklyn Bounce, mit szóltok hozzá? Take a ride! Hú, de nagyon szeretem egyébként Brooklyn Bounce, mit szóltok hozzá?

Ez így van, fülbe mászó, nagyon jó kis zene. Hát emlékeket ébresztünk. Ahogy a slogan is mondja itt a Super DJ Rádióban. Sőnek is to Unlimited. Twilight Zone. Nem is játszottam már rég, vagy rég játszottam már to Unlimited-et. Kettes Golfonba. Mi meg a Fiat Tipóba hallgattuk, még emlékszem rá. Edzőbával mentünk focizni is. Fiat Tipóval mentünk, és kazettáról hallgattuk mindig ezt a zenét.

Az bizony jó, Tipó, nekünk volt fia Tipónk, jó kis kocsi volt, az kicsit fel volt tuningolva, Brumis hangja volt, az volt a neve, hogy Brumi. Kék színű volt, sport, felnikkel. Jó kis kocsi volt, az atya ég akkor.

Figyelj, busz hangszórók voltak benne. Vagy GBR? Én már nem is tudom. Nem is az enyém volt. Hát szerinted akkoriban milyen cusz lehetett? Kazettáról szól, éppen csörömpölt. Hát mint egy kis szokorrádió körülbelül. Szerinted az edzőváz az hogy hallgatta? Hát biztos nem szeret bele ilyen GBR hangszórókat. Nem, ja, hogy az enyémben milyen volt? Hát én már nem is tudom milyen. Én már nem is tudom milyen volt, milyen cuccunk volt. De nyilván én azért próbáltam úgy a hangtechnikát fejleszteni, de már nem rémlik, hogy milyen volt benne. De szép világos kék volt, azt tudom. Meg is van a fényképe egyébként. Szerettem azt a kocsit. Egy kettes volt talán. Benzines.

Ugye, nekem az első kocsim egy kockalámpás Lada volt egyébként, krém színbe. És beluppolom. Na, egy krém színű Lada volt, egy kockalámpás Lada. És hát tudjátok, 90-es, 2000-es évek elején még nem voltak ilyen hú de nagy hangtechnikák a kocsiban, vagyis legalábbis én nem tudtam róla, úgyhogy mi úgy oldottuk meg. Nyilván ilyen kazettás magnót azt tudtunk belevenni, mert még talán azt lehetett is, viszont hát ilyen hangfalakat meg hogy oldottátok, meg szerintem ti is tudjátok, ugye hifitóanyoknak a hangfalát építettük be oda hátulra a kalaptartóra, és az volt ugye a hangtechnika. Ugye mi így próbáltuk fejleszteni a hangtechnikát a kocsiba. És itt van velünk Vencli Csaba, szia! U96-ot szeretne. A Robix. Mindjárt guberálok neked U96-ot. Valami van. Na de előtte szóljon egy kis Real McCoy. Úgyhogy nekünk akkor az volt a hangtechnika. Ugye a tipóban milyen volt, hogy a tipóban, nem tudom, most ez nem rémlik. Nem szólt rosszul, azt tudom. Nem mindig fejlesztettem.

Hát az még a jobbik eset volt, hogyha a videóton volt a hangszóró. Nyilván. Én örültem már, hogyha valami hangszórót be tudtunk pakolni hátulra. Az volt a mély nyomóval egybekötve, ugye?

Hát abban akusztika, hát nyilván kis autó volt, úgyhogy nyilván, hogyha úgy tudtad bekötni, hogy szóljon is, akkor nyilván nem volt. Na, a mostani kocsimban, abba, jó az akusztika, úgy összességében, úgy az egész. Van egy Kia Ceed-em egyébként, egy kombi, 2013-as, és abba úgy oldottam meg a mély ládát, vagy a mély nyomót, hogy ez egy under seat, tehát ilyen ülés alá betett, ilyen nem nagy mély nyomót tettem be, és ugye az van rákötve egy nagy kijelzős magnóra, úgymond, egy androidos magnóra, és ugye hát a eredeti hangszóról ugye le van véve a mély, ugye ott csak a közép magas szól, és ugye a mélyen a szék alatt, ami szól. Na, az szól, gyerekek, hát nyilván azért fejlődik a technika is. Próbálom mi is fejleszteni,

Hát igen, akkor már a pioneerok azért már villognak azok akkor is, meg most is nyilván. A kis pajók. Nekem most pajó. Pajó lejátszón van. Én nagyon szeretem a pajókat egyébként.

Nagyon jó, nem sokára egy U96. U96. Kicsit angolosan. Love Sees No Color a szám címe. Egy remek kis verzióban, mit szóltok hozzá. És szóljon Vincely Csabának. És Mikinek is, persze mindenkinek még, aki itt van. Remek remekkor után. It's on you! DJ pult vágyam? Nem, nekem most ez a pult, ami itt van, nekem nem ez sát álmom, most hát úgy mondjam, meg tudtam venni, inkább fogalmazok így. Úgyhogy nekem most ez így megfelel, úgyhogy én nem is akarok változtatni. Nem néztem ki semmit egyébként, egy RX2-esen volt most a mostani pultom előtt, most egy RX3-ason van. Igazából annyival tud többet, hogy ugye több effekt van rajta, nagyobb a kijelző, gyorsabb. Én nagyon szeretem, van két Fajó MK1000-esem, CD-be, CD-lejátszóba, két CD-lejátszom. Igazából nekem, ami van, ami most itt van, nekem ez bőven elég itt. Az, hogy csörömpöljek itt a Super DJ Rádióban, nektek! Jön az az U96! Hogyha megfordítjuk, 69! Jaj!

És írja nekünk Csaba, hogy nekem a koszkolarámban most ebből van két GBL Partybox Club 120-as. És meg is van még a koszkolarád egyébként? Na szóljon nektek! Love Sees No Color! Egyébként nagyon szeretem ezt a zenét.

Nagyon jól tolod! Köszönöm szépen, Miki is írja Csabi, hogy megvan még neki a ladája. Ó, irigy vagyok gyerekek, megmondom őszintén. Gyorsan elmondom, hogy nekem, ami volt kockalámpás, arám képzeljétek, elmentünk a szomszéd városba, így két havarummal. Hát most mondjam azt, hogy csajozni. Nyilván. Váltunk egy ilyen szórakozó hely elé, ugye a bejáróba, vagy ilyen, hát ilyen parkolóba, szerűségbe. És képzeljétek el, hogy jött arra két srác, három srác, és az egyik, ugye, hát én voltam a hülye, hát kigondolta volna, ott ültünk a kocsi körül, még nem is azt lehet mondani, hogy teljesen ott hagytuk az autót. Jól jött két srác, hogy három srác, és akkor milyen jó kocsi, ment pont a zene a kocsiba, és akkor beülne a kocsiba, hát mondom, megint egy hülyeség, hogy ugye engedtük, hogy beüljön, és képzeljétek el, elvitte az autót, ellopta az autót, és elvitte, és visszajött, képzeljétek el, úgy az autóval, hogy ugye visszahozta, csak hát olyan gyorsan jött, hogy képzeljétek el, hogy felborult az autóval, és fejjel lefele megállt a kocsival, és szana széttört az autót, ott előttem. Szerintetek? Nem kaptam szívrohamot, csak úgy röpke gyorsan. És a gyereknek képzeljétek el, semmi baja nem volt, tehát a kocsi az totál káros lett, tehát a tetejére fordult meg. Fukvencelt vagy kettőt, és a tetejére landolt, és a gyereknek semmi baja nem volt. És az az érdekes, hogy ugye bíróságra mentünk ezzel kapcsolatban, és hogy semmit nem tudtunk behajtani, tehát nem fizettek semmit, úgyhogy a kocsi oda lett a nagy szerelem, az első autó. Ez egy kicsit úgy mély nyomot hagyott egyébként akkor bennem, úgy hirtelen. Na hát ez régen volt, még a 2000-es évek nagyon elején, 2001-2002-ben talán. Na, ne szomorkodjunk! Rég volt, lehet meg se történt, de sajnos meg. Jön neki Scooter, mit szóltok hozzá?

Atya úristen, gyerekek, hát én látom, amit látok. Na, ugyanilyen volt nekem, csak krém színűve. Ugyan jó néz ki, gyerekek. És érzem a Lada illatát már egyből. Igazi fos sárga. Hát hallod, örüljél neki, hogy megvan. Nagyon szerettem azt a Ladát. Hát, mert jó szívű voltam. Hát, mondjuk így. Nem adtam neki oda, nyilván, mert nem akartam, hogy vezesse, mert nem úgy adtam oda, hogy persze, mennyi, azt vidd el egy körre, hanem csak ő beült a zene véget, hogy milyen jó szól a kocsiba a zene. És ugye azért ült be. Hát, hogy a kulcsot meg benne hagytam, az meg nyilván az én hibám, de hát honnan fene gondolta volna.

Hát nekem ezzel most sokat mondtál, Csabi, hogy 5 gangos váltó Spear Diffivel. Köszönöm szépen az információt, nekem egy sima hagyományos váltó volt benne, talán a 4 sebességet tudta az kalapkabát. Nyilván ez már egy... ez szuper egyébként, kár, hogy a hallgatók nem látják. Nyilván az már jó, hogy 5 váltós kocsi, mert nyilván ugye a régi ladákban még 4 fokozat volt. Na jöjjön, nem sok egy Cosmix a házban, csörömpöljön a ladában. Na, micsoda rím, ugye? Cosmix a házban, csörömpöljön a ladában.

Hát de jó lett volna, ugye Miki? Persze, hát nyilván egy 2 métert ment volna, hogy letijedt ugye védelemmel. Hát de akkor ki tudta. Nyilván.

Egyébként nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy már a két órás műsoridő már letelt egyébként. Kaptam engedélyt, hogy maradjak, de hát már 7 percet, tehát úgyhogy maradok még egy kicsit, ha nem bánjátok. Ez az a Cosmix, a ladást üdvözlöm, szerintem ezt akartad élni, Miki. Szóljon neki ez a remek kis Cosmix dal, Csabi, Miki küldi neked.

Na ki az, aki hallotta így ezt a zenét, gyerekek? Majka, ugye? Jó kis műsor, köszönet, nagyon szívesen. Jöjjenek is DJ Bobo, Majka után.

Köszönöm szépen, Miki! De komoly, nem is éreztem, hogy váltasz. Várjál, én mindjárt mondok valamit, hogy... Ugye azt írta Miki, hogy de komoly, nem is éreztem, hogy váltasz. Ezért jó, amit Csabit ír, hogy öngang, öt gangos váltósz per diffivel. Na ezzel nem biztos, hogy lehet érezni, hogy vált az ember, nem mint a hagyományos ladákba, ugye, vagy akár a Fiatba. Ahogy vált, azt észre lehetett venni.

Neked itt van a helyed, ez nem kérdés. Ezt csinálja utánad valaki. Hát valaki biztos meg tudja csinálni. Azért vannak itt jó DJ-k egyébként. Ugye Doki, ott van Simon. És vannak itt egy páran még. Szerintem jobbak, mint én. És őnek is nem ült a zsor. Kicsit másképp.

És gyerekek, milyen kellemes hangja van ennek a hölgynek? Hallotta így már valaki? Gigi D'Agostino zenéjét!

Hát gyerekek, akárki akármit mond, nyilván az eredeti zene az nyilván az mindig jobb, de valamikor bizony-bizony elég jól bele tudnak nyúlni ezekbe a remixekbe, mint például szerintem ez a zene se sikerült olyan, de fergetegesen rosszul. Szerintem hallgatható, kellemes, és a hölgynek is a hangja milyen kellemes volt. Úgyhogy akárki akármit mond, a remixelt verziók is lehetnek akár még talán jobbak, mint az eredetiek. De ez csak az én véleményem. Nyilván mindenkinek más a véleménye.

Na, itt egy kicsit belupolom ezt a remek jó zenét, mert ezt muszáj beolvasnom, amit Encsike írt. Hello, hello, újra itt vagyok, bocsika, csak zuhanyoztam. Szóval nekem életem első autója egy vonalat úgy fekete Punto volt. Na, milyen érdekes, hogy itt Fiat mániás hallgatók vannak. Volt, de imádtam, 1994-ben kaptam a néhai férjemtől, mert Encsike olyan ügyesen levizsgázott, mindenből is hibátlan. Tesztet írt a Kressz vizsgán, jó, de imádtam. Olyan zenés hangrendszer volt benne abban az időben, mindenki csak pislogott. 6 CD táras távirányítós, mély nyomó láda a csoviban és társai, de jó is volt. Na hát igen, akkor az már egy luxus autó volt, hogyha már mély láda is volt benne. Nem is tudom, milyen mély ládák voltak akkor az autókban. Mi is még, a ladában még talán nem is, hanem a Fordomba volt talán már mély nyomó, amiben tudtam venni. Vagy ilyen összeeszkábált mély láda, talán nem is emlékszem. De jó is volt, csak sajnos már több mint 30 éve. Atya úristen! Szuperek a zenék, drága DJ Robix is, köztük a túlórát is nagy vagy. Köszönöm szépen! Na és igen, a Fiat, Punto, Uno, minden volt itt, kérem szépen. Nekünk is Puntunk, vagy nem is, mi volt? Fiat Uno, Fiat Tipónk volt. Igen, nekünk Tipó. Ugye a Punto az már a nagyobbik. Meg az újabbik verziója, ugye? Punto, igen, az már az újabb típus volt. 94-ben. Vagy nem? Ja igen, mert a miénk az még nem is 90-es, talán 80-at, nem is tudom, hanyas volt. Igen, a Punto már az újabb típus volt.

Igen, mert a 2000-es évek körül már lehetett kapni ilyen olyan mélyládákat, ugye, ami már ilyen olyan subwoofer volt, amiben már bele volt építve az erősítő. Ugye nem kellett külön erősítőt venni, hanem amiben már bele volt építve az erősítő. Ugye, az már a 2000-es években már megvolt, ha jól emlékszem. De ugye mi még annóban ugye még örültünk, hogyha összetudtuk úgy azt kiabálni, hogy ugye mélyláda plusz erősítő, az már mekkora volt, gyerekek. Igen, mert a 95-ben az év autója volt a Punto. Igen, és a Tipo volt ugye az elődje, úgymond. Úgyhogy igen, jók is voltak, jók azok a Punktók egyébként. Nincs azokkal úgy probléma. Könnyen szervizelhető, jó kis autók. Na jön egy kis Master Boy Generation! 90-es évekből talán? Hát, hogyha már így leragadtunk a 90-es éveknél, akkor maradjunk itt.

következő zene azért is emlékezetes, úgymond, nekem legalábbis, és lehet, hogy nektek is. Mert nekünk ez volt mindig, amikor mentünk ugye a Ladával, és ugye beraktuk ezt a zenét, akkor nekünk ez volt a himnuszunk, ha lehet így fogalmazni. És emlékszem rá, hogy megálltunk egyik helyen, egy ilyen park mellett, és beraktuk ezt a zenét, és örült egy srác, és erre a zenére elkezdett táncolni, úgymond, freestyle-ozni. És hát ugye jó volt, és hát annyira jó volt, hogy ugye elég sokan voltunk ott a kocsi körül, meg ugye el voltunk, meg bulizgattunk, és hát annyira jó volt, ugye ugye ez egy ilyen lakópark közepén volt egy parknál, és hát ugye lejött egy illető, és jelezte, hogy kicsit maradjunk csendben, mert ugye gyereket próbálna aludni, jó is idő volt, ugye átnyitva voltak az ablakok. Persze, hát mi nem voltunk azok a nagy őrült emberek, akik ugye nem fogadtak szót. De ez a zene ugye azért is emlékezetes, mert ez volt nekünk a himnuszunk. Na mindjárt meg is mondom, hogy nem tudom, kitaláltátok-e esetleg, hogy milyen zenére gondoltam. Ha már a sász freestyle-ozott, hát esetleg valaki tudja az előadót és maga a számcímet is. Kicsit várok egyébként, hát ha valaki leírja.

És egy másik nagy kedvencem, Sonic és az a bizonyos Sky, szintén ladásdal.

Nem kell köszönni semmit, Miki. Ezért vagyunk, hogy a hallgatókat szórakoztassuk. Vagy így, vagy úgy. Érezzétek jól magatokat. Még egy jó negyed óráig itt leszek veletek.

És ez a remek kis Cascada, és az a bizonyos Every Time We Touch. Nagy zene egyébként. Szóljon nektek! És még kétszer, mert így leszek veletek.

Na, a következő zenével szeretném mindenkinek megköszönni ezt a jó bő 3 óra hosszát. Ugye a következő zene lesz a nem a leköszönő zeném, az csak egy az előtte lévő zeném, úgyhogy a leköszönő zeném egy más fajta zene lesz. Ez az utolsó előtti zeném, ami most fog szólni. Egy kis Dido zene, egyébként a szám címe Thank You, ezt köszönöm nektek. Ezt azért is küldöm nektek, hogy itt voltatok és füleltetek, hallgatóztatok. És nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. És hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a 3 óra hosszában, és ha minden igaz, akkor jövő héten találkozunk. Ugyan ebben az időben, a megszokott időben, és hogy milyen zenékkel érkezek, mindig akkor döntöm el, amikor bekapcsolom a lejátszót. Nem tudom eldönteni, mindig van valami a fejemben, és sose az van. Úgyhogy mindig ilyen random zenék mennek, mint például most is. Úgyhogy a következő zene kis Dido zene lesz, természetesen egy kicsit így átvariálva Tiesto verzióban, mit szóltok hozzá. A szám címe Thank You, ez szóljon nektek, és a következő zene is majd, ami egy remek kis befejező zene lesz, azt majd még nem árulom el.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. The Dreadator.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: end of the Dallas nighttime sky.
1: Vibrations are different.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. I'll show you.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.